0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit szeptember 2-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. António Costa, az Európai Tanács elnöke ma Zágrábba érkezett. Andrej Plenković miniszterelnök ma kijelentette, a Gospicsi hulladéklerakót október 12-éig le kell fedni. A Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap ma pályázatot hirdetett. A gyermekjogi ombudsman szorgalmazza a szexuális bűncselekmények elkövetőivel szembeni szigorúbb büntetéseket. A romák helyzetéről szóló éves konferencia első alkalommal Horvátországban. És mai riportunkban Tarnai Attila, a HMDK gazdakörének falugazdásza.
1: Híreink következnek.
0: Andrej Plenković miniszterelnök találkozik ma António Costával, az Európai Tanács elnökével, aki Zágrábba érkezett. A Báni kastélyban tartandó megbeszélés témái között szerepel az Európai Unió 2028 és 2034-es időszakra vonatkozó több éves költségvetés, az európai gazdaság versenyképessége és az európai ipar megerősítése, az Európai Unió bővítése, a védelem és biztonság, valamint Ukrajna támogatása. A horvát miniszterelnök ma kijelentette, hogy a Gospicsi hulladék lerakót október 12-éig vagy 13-áig le kell fedni. A zsákok elszállításával kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy bár a törvényben előírt határidő 6 hónap, a feladatot hamarabb is el lehet végezni. Mindeközben döntés születik majd a jelenleg a felszínen lévő ömlesztett hulladék sorsáról is. Ma reggel 9 órakor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap pályázatot hirdetett a megújuló energiaforrások és az energiatároló rendszerek családi házakba történő alkalmazásának ösztönzésére. A kezdeményezés támogatást nyújt hőszivattyús fűtési, hűtési és használati melegvízrendszerekhez, valamint saját fogyasztást szolgáló napelemes rendszerek és az azokhoz kapcsolódó akkumulátoros tárolók telepítéséhez. A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, a részletek pedig az alap honlapján érhetők el, tájékoztatta a Horvát Rádió és Televíziót Alexander Halavanya, a rendszer szintű energiagazdálkodási osztály vezetője. Tatjana Katkics-Stanic, gyermekjogi ombudsman, ma szorgalmazta a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények elkövetőivel szembeni hosszabb idejű felügyeletet és szigorúbb büntetéseket. Hivatala közlése szerint emellett az ombudsman javasolja továbbá egy gyermekház legkésőbb 2027-ig történő létrehozását, a szexuális erőszak felismerésére irányuló szisztematikusabb képzések bevezetését, valamint a szexuális erőszakkal kapcsolatos média tudósításokra vonatkozó jó gyakorlatok szabálygyűjteményének elfogadását. Horvátország első alkalommal ad otthont annak az éves konferenciának, amelyet a romák történelmének, nyelvének, kultúrájának és társadalmi helyzetének kutatásával foglalkozó legrégebbi és legjelentősebb nemzetközi tudományos társaság szervez. A háromnapos tanácskozás a Zágrábi Egyetem bölcsésztudományi karán vette kezdetét, és az Ivo Pilar Intézetben, valamint a Migrációs és Etnikai Kutatások Intézetében folytatódik. Az idei nyáron rendkívüli szárazság sújtotta Európát a tartós csapadékhiány és az extrém magas hőmérséklet miatt. Ennek komoly gazdasági hatásai vannak, amelyek a leginkább a mezőgazdaságot érintik, konkrétan a terméskiesés miatt. Az aszály következményeiről és az alkalmazkodási lehetőségekről Tarnai Attilát, a HMDK gazdakörének falugazdászát kérdeztem.
2: A HMDK gazdaköre mindenben próbálja segíteni a horvátországi magyar gazdálkodók munkáját, és mi falugazdászok végezzük azt az adminisztrációs tevékenységet, amire esetlegesen a horvátországi magyar gazdáknak szüksége van. Mi horvátországi falugazdászok főként pályázatírással foglalkozunk, és különböző marketing tevékenységekben segítjük a gazdákat, valamint igyekszünk gazdalátogatásokat is kivitelezni, és olyan tanácsokkal ellátni őket, ami a gazdálkodásuk előre viteléhez hozzájárul. Most már évek óta ugyanabban a tendenciával szembesülünk, hogy valójában a tavaszi hónapokban elég sok csapadék hullik le, így a korai termékek, úgy mint például a gabonában a búza, vagy az árpa, vagy a gyümölcsök terén a korai gyümölcsök, azok egész jól sikerülnek, egész szép termést tudnak hozni. Viszont a nagyon száraz július és a száraz augusztus óriási károkat okoz a mezőgazdaságban.
0: A falugazdás kiemelte, hogy a drávaszögben már jó ideje a gazdák nagy része csak fóliasátrakban tud kiszámíthatóbban termeszteni.
2: Már évek óta próbáljuk arra rábeszélni a gazdákat, hogy olyan tevékenységekkel foglalkozzanak, főleg azok, akik kicsiben termelnek, amelyek sokkal ellenállóbbak a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben. Gondolunk itt például a fóliasátor alatt termelésről, hiszen a fóliasátor megvédi például a növényeket az erős napfénytől is, és hát ugye mivel a fóliasátor alatt öntözni kell, ezért ez az öntözési tevékenység a szárazság ellen is ellenállóvá teszi őket.
0: A vízellátás mellett a jövő másik nagy fontos kérdése az, hogy a gazdák meg tudják-e finanszírozni a változtatásokat.
2: Na most az a legnagyobb probléma igazából, hogy ezek az ilyen újfajta termelési módszerek, vagy a kevésbé rizikós termelési módszerek sokkal költségesebbek, mint a szabadék alatti termelés, és mivel ugye a drávaszög alapjába véve egy periférikus régió, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag el van maradva Horvátország egyéb területeihez képest. Ezért az embereknek még mai napig a legnagyobb problémája a termékek értékesítésével van. És mivel értékesítési problémák vannak, ezért én a jövőben a legkomolyabb problémát abban látom, hogy egyszerűen az embereknek nincs arra tőkéje, hogy olyan termelési módot válasszanak, ami ellenállóvá teszi őket az időjárási viszontagságokra. Tehát itt főként a zöldségtermelésre gondoltam, viszont ha megnézzünk pár nagyobb gyümölcsöst itt a környéken is, mint például Szőlősön is van egy nagyobb gyümölcsös. Megnézzük azt, hogy ott például a gyümölcsfák különböző háló alatt, tehát napvédelmi és jégvédelmi háló alatt alá vannak ültetve, tehát csöpögtető rendszer van kiépítve a gyümölcsfáknak, akkor azt lehet mondani, hogy nem csak a zöldségtermesztésben vannak olyan technikák, amelyekkel eredményesen tudunk harcolni a szárazság az aszály ellen, hanem más kultúrákban is vannak már ilyen technikák. Viszont ez mind igen költséges, és igazából jelentős tőke nélkül ezeket nem lehet bevezetni.
3: Laikusan azt látom, hogy edukációra is nagyon nagy szükség lenne, ilyesmivel szoktatok-e foglalkozni, mert amit az előbb mondtál, hogy mondjuk a gazdákat rávenni arra, hogy térjenek át egy másik kultúrára, ahhoz kéne ugye elméleti rész is.
2: Így van, gazdakörünk átlagosan 3 továbbképzést szokott a gazdáknak tartani. Ezek egymástól egészen eltérőek, tehát tavaly például rendeztünk olyan továbbképzést, ami a növényvédelmi szerekre irányult, tehát konkrétan arra, hogy mit, mivel érdemes permetezni, és mi ellen érdemes leginkább védekezni. De gyakran rendezünk olyan összeveteleket is, ahol magyarországi és horvátországi cégek mutatkozhatnak be, és olyan cégeket próbálunk összeválogatni, akik ilyen innovatív technológiát hoznak el, és be tudják kimutatni a termékeiket. Sajnos megint csak sokszor abba ütközünk, hogy ezeket a technológiákat nem tudják megfizetni a vállalkozók, de vannak pozitív példák is, tehát amikor a kínálat és a kereslet találkozott egy-egy ilyen összejövetelen. Ha már nem is elsősorban közvetett módon, de közvetlen módon én is gazdálkodom, tehát pontosabban édesapám még gazdálkodnak 4 hektáron gyümölcsössel, és többféle gyümölcsfajtánk van, és azt látom, hogy ők is a leginkább az értékesítéssel küzdködnek, most nyilván az asszállyal is, de azért a legnagyobb problémát még mindig a termékek értékesítése jelenti itt a drávaszög régióban.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.